pɛ ma gye me firi me nsɛm ɛbɛyɛ me yia adeɛ baakɔ pɛ na ɛyɛ wo nyankopɔn ko ɛna wonim na sɛ meyɛ wo nyankopɔn wo heart meyɛ wo nyame wakomade megye di na megye to me sɛ wo nyankopɔn bɛkɔ so asogya no ɛwɔ me so